0: Hospodaj Donald Trumpa szantákó, Kavalov Tau is megvánna, ha ennek a szantra némi tudna Iron Kelsen Iron is today. Hospodaj Suraci, Pujúrál.
1: Radio Gurbada FM-dvára, Zanetik Mezári Sunday.